0: Tabézi.
1: Tabézi.
0: Tabézi.
1: Tabézi.
0: Trobézi.
1: Tabézi.
0: Trobézi. Trobézi.